Achtung! Die Sand geht vor der Körbe. Die Sand geht der Kiewer. Usanke Fataka Borostat. Alvatenko Seib Distokrisch Busat. Osistan Tistela Tira. No Christus Lavira. Varosulga Kalvegzeg Santone. És elindul a nokhaza. Mikor meglopta az úr gazda, várjanak a szulgak, a nagy mezőről, a szép tiszta kis Budavetésből, az Isten tiszteletire, a Krisztus nevére. Arrasz parancsolt az úr gazda léna. De uram, három hónapra nagy mezőre kell menni. Nézze meg, milyen szép a kis buzája. És mikor az úr gazda belül egy fataka lóra, elindul a nagy mezőre, nézze meg a szép tiszta kis buzát, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Már oda ére, mikor meglátta, Mászcsüll a zűtlet, közelül a sariglat. Arki tép a három csok reska buzát, elindít a haza. Mikor meglátta az úr gazdáné, várja az úr gazda, három csok reska buzával, és megmosa az asztal. Mikor feltett az asztalra, az asztal megfogyott, s a ház kivilágosodott, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Hajtsátok ki legyenek! És azt parancsol az úr gazda, már a nagy barodra kell venni, hogy vegyünk valami vasat, csantossuk valami szollókat, a nagyobbaknak es, s a kisebbaknak es. Jobbkodik a laratára, bolkodik a morkok baraka. Morkok bül kévékbe, kévék bül felekbe, felek bül ziradába. Már az úr gazda, keresse egy masinát, vártassa ki a szép tiszta kis buzát. Az Isten tiszteletire, a Krisztus nevére. Arki vártati a szép tiszta kis buzát. És megrokkolnok 12 szekerát, elindulnok a malomba. Mikor meglátta a mónar, várja 12 szekár, szép tiszta kis buzával. Hajtsátok jól a kinek! És azt parancsolja, gyerejetek már fiú, felüríték a kosba. Mi foly a kasból? Szép tiszta kis aranypénz, fejből az úr gazda, oda nekünk es. Még mi foly a kasból? Szép tiszta kis aranybuzaliszt, fejből az úr gazdáné, sjála nekünk egy kalást. És sjála nekünk egy kalást, elakasztotta a kisiká szegbe, nem tartotta meg. És elterék át tőbe, oda nekünk es. Áltari háromba, adott András lakás. Többet nem kívánunk magiktól, csak egy tisztó füstös lábot, olyan tégba, s a tanzérba. Hajtsátok ki legények! Még ha megérettük a jó esztendőt, kapjuk egészségvel, szerencsével, csendesség a Jézus nevével, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Az Isten tartsa meg a házigazdákat, áhó!